aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitumjú Rádió.

going right. I do.

0: Bitonkyú Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

De ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Bitagyó Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Mitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Jó,
3: te jó. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene!

0: Klubzenei két óra. Beattel.
1: Hol volt, hol nem volt? Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.
9: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzelre van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: feszegetett és kavargat élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Bitapjú Rádió. A legjobb zenét.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
2: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Yeah!

Hey ho, halli ho, hello bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók! Ez itt a lazulási velem Szille. Szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédnak, a haveroknak, a barátoknak. Aki él és mozog, lazulni fogunk, várok mindenkit sok szeretettel a Bitangyó rádió chat falára, ami úgy szól, hogy bitang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com.

0: és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Hello, halihó, hello, bello, kedves bitangok, kedves hallgatók. 2026. szeptember 1-e van, keddi napocska van, egyed és Egon névnapja van, mindenkinek boldog névnapot. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket itt a Bitangyó Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy bithang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Itt van két robotunk, Bobby, aki papagáj, de beszél össze-vissza, aztán itt van kedves Artuditu, aki csak pittyeg, ugye? Itt van kedves Bubu 81, Csámpás Rozi, Pista 67, nagy puszi nektek, kellemes lazulást mindannyiótoknak. És ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, ahol jelenleg a társalgóba 37-en tartózkodnak. Nagy puszi neked, Meli 1, Bo, Vippi, Red Demonella, aki Ironella, ugye? És még sokan mások. Hát kérem, aktív csaj is itt volt, ahogy látom. Hát kérem, szépen a mai napon is bizony-bizony jó kis zenéket hozok. Hoztam. Remélem, hogy tetszeni fog mindannyiótoknak. Azt nézem, hogy van-e, de nincs. Szóval csupa-csupa külföldi zenékkel rendelkezem a mai napra. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Kellemes lazulást kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Csapjunk is a lecsóba, amit szóltok hozzá. Jön, érkezik egy Kelly Family Adamus Remix 2026-ból. Angel a dal címe.

0: Jön, érkezik egy 2026-os Deep Clubhouse Music. Fogadjátok sok szeretettel. I Am Alive a dal címe. Itt a Bitang Jó Rádióban.
1: Angels.

Helyó, halihó, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a lazulási műsoromba. Üdvözöllek, kedves Kata, itt a Bitangyó Rádió csetfalán, és üdvözöllek, nagy puszi, Roli 40 és kedves Mara. Kellemes lazulást kívánok mindannyiótoknak. Hát kérem szépen, a mai napon, elmondanám nektek a mai menüt, ugye, hát azért jól is kell lakatnunk a jó népet információval, ugye? Én 18 óráig szórakoztatlak benneteket, aztán 18 órától 20 óráig érkezik a Roni Hajrázás című műsorával, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Kézi és a Music Party című műsora. Tartsatok majd a fiúkkal, én utánam, ne menjetek sehova, és érezzétek jól magatokat. Már is érkezik egy jó kis pengetős nóta, 661, Three Air Hair, a dal címe, aztán Albano és Romina Power felicsitálja egy techno dance floor változatban, itt a Bitangyó Rádióban. Figyelj,

0: L'aprirsi.
1: Jön, érkezik egy igazi díva, Barbara Streisand, Woman in Love, egy jó kis duo coverben. Aztán nagyon rég hallottuk Pitbullt, érkezik Pitbull is a Lady Gaga-val, Dance in Miami.

Szerintem tök kiábrándító, ha egy pasi elkezd hiszizni egy nőnek, de olyan durván, még rosszabbul, mint egy nő, az már nagyon gáz.

0: 305 Miami, from Miami to the world. Dial it, turn it up. We don't wait for the weekend, we make it. Dial it.
1: Szürke kisegér, aki minden lukba belemegy, belefér. Hát látom, hogy te nem egy hisztis csávó vagy, hála Isten. Ennek nagyon szívből tudok örülni.

szerintem egy igazi férfi legyen tökös, és ne sajnáltassa magát, mert nincs nagy értelme igazándiból, ugye? Nagy puszi neked, hava!

Mert én azt hallottam, hogy a nők nagyon-nagyon szeretik az olyan férfiakat, akik egyszerűen van önbizalmuk, tudják, hogy hova jöttek, mit akarnak. Igen, egy nő nem szereti, ha bizonytalan egy férfi.

mivel ma már szeptember 1-e van, ugye, kinek ez, kinek az, mármint az, hogy ki örül, ki nem. Hát én örülök, megmondom őszintén. Na de érkezik szeptember előadótól, és Enrique Iglesiastől egy jó kis zenebona, aztán jön egy Sexy Lady Seggyitől itt a Bitangio Rádióban. Miami got room for everybody. Lights up.

Shaggy, hey sexy lady. Egy kis Afro House remix itt a Bitangyó Rádióban.

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang Jó Rádióban.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocskazó.
1: Hey-ho, halli-ho, üdvözlöm azokat, akik esetleg most kapcsolódtak benne a lazulási műsoromban. Üdvözöllek benneteket, kedves hallgatók! Egészen 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Roni és a Hajrázás című műsora. 20 órától 22 óráig Kéz és a Music Party, tartsatok a fiúkkal, utána, ha van kedvetek és időtök feltétlenül. Hát képzeljétek el, találtam egy... Hát számomra érdekes zenét, remélem nektek is az lesz. Figyelj, fülej! Fluor Filigram Mizu

Hejó, halihó, hát remélem mindenkinek jó a mai délutánja, illetve este felé van már 17 óra van pontosan, és ha már 17 óra, akkor már csak egy órát vagyok veletek, sajnos 18 órától érkezik Roni és a Hajrázás című műsora, aztán 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party, tartsatok velünk, ha van kedvetek és időtök. A következő kettő felvétel érdekes zene lesz. Az egyik egy Afro House remix, Imel Angel az előadó, I Am Alive a zene címe, aztán a következő Hugel és Imel Angel Ultra Need Move to the Sun, úgyhogy figyelj oda! Köszönöm mindenkinek!

hozok egy jó kis felvételt, Pitch Bear 2026-os remix, Nine és Kni, progresszív, micsudi? Hát micsudi? Ja Istenem, micsudi ez? Progressive Rework, jó kis zene lesz, aztán érkezik Disturbed is, Afro House remixben, The Sound of Silence.

Helyó, halihó, üdvözlök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót. Bizony, bizony, már csak egy szűk fél órán van veletek, de ne felejtsétek el, holnap retroadás lesz, 16 órától érkezek 18 óráig, úgyhogy várok holnap is mindenkit sok szeretettel. A mai napot illetően, hát utána érkeznek a fiúk 18 órától, egészen 20 óráig Roni hajrázás című műsorával, aztán 20 órától 22 óráig Kézi kollégám és a Music Party, tartsatok velük, ha van kedvetek és időtök. Ami a zenéket illeti, van nekem egy haverom, ugye? Ő Red Jox, és ő tőle jön most kettő zene. Az egyik a Red Scorpion, aztán az Aurora. Fogadjátok sok szeretettel!

Szóval Roli érkezik 18 órától 20 óráig, zenei káosszal, bizony-bizony el lett írva a mai adásterv, úgyhogy Roni zenei káosszal érkezik, káoszt csinál majd nekünk estére.

Jön, érkezik egy elég kemény zene, igaz régi, de megtaláltam, Komodo és Helena, Without You, aztán egy több szereplős is lesz, Jennifer Lopez-zel és David Guettával. Ez egy jó kis Nekola remix itt a Bitangyo Rádióban.

A Tiesto a továbbiakban érkezik egy jó kis After Hits mix-el, méghozzá DJ Snake és Justin Bieber Let Me Love You címmel itt a Bitangyó Rádióban.

pár percen belül érkezik kedves Roni kollégám 18 órától 20 óráig, méghozzá nem a hajrázással, hanem a zenei káosszal. Csinál nektek egy jó nagy káoszt így estére. Aztán 20 órától 22 óráig jön Kézi és a Music Party. Tartsatok majd a fiúkkal!

Culture Beat, Mr. Wayne, az utolsó zeném nektek már a kedves Bitangyó rádió hallgatók. Ne felejtjétek el, érkezik Ronnie és a zenei káosz. Tartsatok a fiúkkal, aztán Kézi Music Party című műsorával. Én Szív voltam, holnap találkozunk 16 órától. Hello, bello! Raider.

0: Következő műsor a Bit.
1: Ladies and gentlemen, let's get ready to run.

Szép karestét kívánok mindenkinek itt a Bitangyo Rádióban. Szeptember 1-e van, Magyarországon kezdjük a sulin, nálunk majd csak jövő héten, de mindez lényegtelen. Kedv van! 18 óra múlt mennyivel is? 5 perccel? Igen, Csambáshoz itt térdenni lehet nyugodtan. Ez itt a Bitangyo Rádió mikrofon mögött, újból Ronit halljátok! És mindenek előtt hadd köszönjük meg Szilnek az elmúlt 2 óra fergeteges adását. További jó pihenést is nektek! Mi meglássuk, ki van itt ma este velünk. A Bitangyo Rádió chat falán itt van velünk Szürke Kis Egér Pista 67, Kata, Csampás Rózi, Bóbó 81, és a két állandó robotunk, R2-D2 és Bobby. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak heavenface.com csetesek, Iron Ella, pontosabban most Red Demon Ella, és Little Evil Devil. Itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. És remélem nem hagytam ki senkit. Aki nem figyel a chat falakat, annak szólok, hogy ideje, hogy elkezdjük a mai misét.

Szerintem ilyen zene menne a templomba. Többen lennének. Fiatalokról beszélek inkább. Bár hát akkor az idősebbek fognak elhúzni. Vagy nem menni.

Ez volt Bach, Toccata and Fugues egy techno mixben, ezzel indítottuk a mai zenei káoszt. Na és akkor kicsi ördög, remélem figyelsz, nem jeztett el túlságosan. Mert bizony-bizony, hogy tudjátok, ez itt a káosz fejből ész nélkül. Lesz itt rock, amiből lett diszkó. Lesz itt retro, amiből lett még nagyobb diszkó. Lesz itt újabb. Valahol elvesztettem, ja igen, lesz itt jodlizás. Jönnek a hörcsögök is. Na de először jöjjön egy kis Rammstein. Természetesen egy hard techno remixben.

0: nem sajnáljuk a decibeleket.
1: Du hast mich. Du hast mich.

Rammstein, Du Hast, egy Reaper Heart Talk, Techno Remixben itt a Bitangyó Rádióban. És már a Michelére megérkezett Bíborka is. Nagy puszi neked, jó szorakozást. Csambás, hogy zival vigyázat. Enyves a keze. Viszi a gifeket. Mi meg haladunk tovább az olasz testvérekkel, akik igazából nem is olaszok, hanem németek, és angolul énekelnek. Italo Brothers, Stamp on the Ground.

0: all around.
1: Italo Brothers és a Stamp on the Ground. És ahogy ígértem, lesz retrózás is. Jöjjön Tony Christine, aki jön egy kérdéssel. Nem tudom, mit akar csinálni Amarillo-ba, de oda akar eljutni. Szóval, ez az út, ami visz Amarillo-ba?

Evil Tony Christie és Is This The Way To Amarillo egy Rapping Man itt a Bicsankyó Rádióban. Csapáshoz ideg kíváncsi vagy? Nem az lényeg, hogy mekkora, nem hogy használod. Mármint a mixert. És mi haladunk is tovább a zenékkel. Benjamin Blues, Szergó Fefe, Duszet Darám, nem tudom mit jelent, ne kérdezzétek, talán majd egyszer utána nézek, ha majd kedvem lesz. Megyünk egy kicsit egzotikusabb tájakra, mehet a hastánc.

0: Benjamin Blues és Sergio Fefezót a Dusseldorf. Kérlek szépen, Csámpás Zsozi, nem gyűrjük össze a lepedőt, mert utána ki kell vasalni. Lehet nyugodtan a földön. Felkenni a falra. Fürdőszobában, mert akkor vizet lehet spórolni, főleg meleget. Akár a konyhában is, széke. Most én kell tanítsalak? Na és megyünk tovább! Jön Toni Kotura! Közösek, nem másol, mint Korinával. Jó, tudom, nem tudjátok ki az a Korina, mondjuk én sem ismerem személyesen, csak tudom, hogy Romániával, román énekes nő. De egyik angol, egyik román, és szerintem spanyolul fognak énekelni.
1: Papi! Ay, papi, chulo!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ez boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: és kivételesen a Bibi Tangó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
2: Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
1: Vagyis XIL.
2: XIL. XIL.

Vocsá és lá, bum bum! Na és akkor kérlek szépen benneteket, itt a szeptember már elseje, lassan itt az ősz, és akkor mi következik? Hát érik a szőlő, és jön a szüret.

ők voltak a Delta, érik a szőlő. Na és hát igen, még megérik jól a szőlő, és itt a szület ideje, addig még eltelik egy kis idő. Akkor egy kicsit lehűl a levegő is. Most még nagyon meleg van, bármi esett egy kicsit az eső, a hőség még mindig nagy. Nagyobb páratartalom, elég melegen van. Szóval az enyhébb idő marad, egy kicsit még egy olyan édes álom.

Eurythmics és a Sweet Dreams, egy DJ Deep Dink remixben itt a Bitangyo Rádióban. És akkor már ennyire forró lett a levegő a Bitangyo Rádió chat falán. Aki nem hiszi, az nézem be. Jöjjön! Nem más, mint a halott pénz. Na meg, jöhet. Hogy is van? Az úgy van, hogy azt mondja, hogy majdnem rosszatul tettem be. Még hogy nem tettem be. De jön a halott pénz, ahogy ígértem. Na meg, a szét szeretlek.

0: autók, számítógép, játékok.
1: Virágot vennék, nem okoskodnék a helyébe.
0: Na meg zene?
1: Ha eltűnne...
0: Ja, na meg a nők.
1: Okay.

Halott pénz és a szép. Szeretlek. Csak gyere. Na, megyünk tovább. Átmegyünk egy kicsit Oroszországba, bár ottan mostan nem éppen a legjobb, de itt zenéről van szó, nem politizálunk. Jöjjön Katyusha és Kalinka egy Afro House Fusion remixben.

Katyusa és Kalinka egy remixben. Na és akkor haladunk tovább, átmegyünk egy kicsit Németországba. Bevallom, nem tudom, ha a Little Lion fülel ott a háttérben. Remélem igen, ha nem, akkor ez van, lemarad róla. Nem másért, de Németországban nagy divat a jodlizás. Jolleli, de megy ez nekem. Na akkor figyeltek, mert ez bizony maximum jodel lesz.

The Institute of Quackology Maximum Yodel volt itt a Bitangyó rádióban, és közben megérkezett Suncorgó is ide a chatfalra. Érezd jól magad itt velünk? Ez itt a Káosz, zenei, Ronival, és megyünk tovább, nem mással, mint Nightcore-ral. Azt a mindenit még rímelt is.

Nightcore, lay all your love on me, de persze tudjuk, ők az Abbák voltak. Abba. Voltak. Haladunk tovább. Ahogy elnézem, a Bitongő Radio chat falán annyira forró volt a levegő, hogy Bíborka már nem bírta. Jó pihenés neki. Remélem ezt még meghallotta, ha nem, hát ez van. Mi már megyünk tovább, nem mással, mint Armin van Buurennel. Jön a Turn It Up. Kicsit hasonlít a blá blá blára, de ez nem a blá blá blá.

Armin van Buuren és a Turning Up itt a Bitangia Rádióban. És ahogy elnézem, eltelt több mint egy óra műsoromból, egyre közelebb jön, nem más, mint a Music Party Kézivel. Addig is. Jöjjön Ludacris! Na meg az Act Full!

Ludacris, Act the Fool itt a Bitangyo Rádióban. Na és akkor adunk tovább, jöjjön Michael Jackson, természetesen nem eredetiben. Future Rave, jöjjön, Beat It.

ez volt nem más, mint Michael Jackson. És a beat itt egy Future Rave remixben. Csak itt a Bitangyo Rádióban. Megyünk tovább, tartjuk a ritmust. Remélem még bírjátok. Jön Mike Candies, na meg Anubis.

My Candies és az Anubis volt itt a Vitangi a rádióban, és ahogy ígértem a műsor elején, felsoroltam, hogy mi lesz ma. Na akkor most kössétek fel a gatyátokat, jöjjenek a hörcsögök!

Ez volt a Hörcsök Dag, Hörcsök Dal itt a Bitangyó Rádióban. Hát kicsit lecsedesült, meg úgy elmúlt a hőhullám a Bitangyó Rádió chat felett, de az utóhatásai még megmaradtak. Megyünk tovább, nem mással, mint Modern Talking-gal. Jöjjön Sherry Sherry Lady, egy kicsit feldolgozva.

És már Modern Talkingról beszélünk, meg valami olyasmiről, hogy is van. Sok minden más, ami annak látszik. Akkor persze megérkezett Kézi is a Bitangó Rádió chatfalára. Készül. Fél órán belül indítja a Music Partyt.

0: Műsor előzetes következik.
1: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis, már elfelejtett.

azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával, a Bitang Jóra.

0: Házigazda, Kézi, Kocska Zoltán.
1: Pinocchio.
2: Bizony-bizony kevesebb, mint 25 perc, és indul a Music Party. És már sok minden, ami annak látszik. Itt a nyár, még mindig meleg van. Jön Mungo Jerry! In the Summertime! Egy Technobilly remixben!

0: Mongo Jerry in the Summertime egy Technobili remixben. Megyünk is tovább. Nem másért, de mindjárt jön Kézi. Hozza nektek a Music Party-t. Én pedig hozom nektek Music Instructor. Na meg Electric City.
1: Welcome to the world of the Music Instructor.

Music Instructor és az Electric City. Folytatjuk tovább, Raven Strike X. Jön, Say It Till I Fade.

Raven Strike X és a Say It Till I Fade. Lassan-lassan kezdődik a Music Party Kézivel. Na de addig is jöjjön még DJ Noel. Primo Amori.

DJ Noels, Primo Amuri, itt a Bitangi a rádióban. Nos, akkor jöjjön egy dal rólam, aki előadja nem más, mint Rod Stewart és Entrance. Do you think I'm sexy?

Forget the guys in the suits. Rod Stewart és Entrance közös ez volt, de think I'm sexy. És menjünk is tovább. Még egy utolsó dal, mielőtt elköszönök tőletek. Jöjjön New Kids on the Block, és a Step by Step.

New Kids on the Block és a Step by Step, ők pedig már az NSYNC és a Bye Bye Bye. Itt az ideje. Itt az idő, hogy átadja a mikrofon nem másnak, mint Kézinek, aki indítja a Music Partyt. Én megköszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok ma este is velünk. A Bitongyó Rádió Csetfán itt van velünk Szürke Kisegér, Suncorgó, Pista 67, Kata, Csámpás Rózi, Bubu 81, Kézi a következő két romisó vezetője, na meg a két robotunk, R2-D2 és Bobby. Természetesen itt vannak mindazok, akik a porbolettem.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak emuface.com csetesek. Ha minden igaz, Red Demon Ella is itt van. Na meg Little Evil Devil. Ha még van valaki, emel fel a kezét, úgyse látom. És persze itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Velem legközelebb jövő héten, ugyanígy kedden 18-tól 20 óráig magyar idő szerint. Jön a hajrázás! Nem másért, de két hétig megúsztátok. Meg kell szabadni a korpától. Addig is mindenkinek további jó szórakozást kívánok a Bitongyó Rádióval. Sziasztok!

Music Party. Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak lá.

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang Jó Rádió.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Nos hát, kellemes estét kívánok minden ritmusfüggő és zene szerető kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Ez már a Music Party, ahol a nosztalgia és a retro újra találkozik majd ma is a jövővel. Szuper zenékben gazdag két óra, sok muzsika, rengeteg nagy sláger és előadó a Bitangyó Rádió Music Party című műsorában. És igen, megint csak jól döntöttek azok a hallgatók, akik a mai délutánra és estére is a Bitangyó Rádióra kapcsoltak. És szokás szerint, ahogy ez minden kedden este szokott lenni, ma is ez a műsor lesz a napzáró a mai estén, itt a Bitangyó Rádióban. Hát igyekszem majd ebben a két órában megint csak sok dalt lejátszani, amennyit csak ez a két óra műsoridő megenged, és természetesen a szlogen is maradt a régi. Sok minden más is lesz a műsorban, ami ennek vagy annak látszik. Hát kedves kollégámnak, Roninak megköszönöm a mai műsort, a jó hangulatot és a szuperebbnél szuperebb zenéket is, és hát ahogy hallottátok, jövő héten korpa mosás vagy korpa rázás lesz, úgyhogy mindenkit invitálok a jövő kedden is kedves Roni kollégám műsorára. Köszönjük szépen, kedves Roni, a mai műsort. Nos, a nevem Kézi Kocska Zoltán, biztonsági öveket bekapcsolni, mert indul a Music Party. Játszom a jobbnál jobb dalokat és muzsikákat egészen 22 óráig. A cseten itt van velem Szürke Kisegér, Suncorgó Pista 67, Kata Csámpás, Rozi Bubu 81, és még itt van Roni kollégám is. És mindenkinek köszönöm, aki kiírták a csetre, hogy jó adit kívánnak. Hát köszönöm szépen, igyekszem majd megfelelni a követelménynek és az elvárásnak. Hát akkor kellemes kikapcsolódást és zenehallgatást kívánok ez a két órához minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak.
2: Figyelem! A következő műsort fülhallgatóval ajánlatos hallgatni. Bum, bum!

0: És az első dalnak a címe, hogy halljátok, Bum Bum. És aki prezentálja nekünk ezt a dalt, az DJ Lola. Én Kéz vagyok, Kocska Zoltán, ez a Music Party, a második dal pedig egy nagyon nagy sláger, ami a mostanában a rádiókban is sokat hallani. Hát ez pedig Hugo lesz, és a Moving to the Sun. Hát ez a dal jön most.
1: Ez a Music Party. Music Party. Hölgyeim és uraim!

Ez volt a Moving to the Sun, vagyis ha magyarul akarnám fordítani a dalt, vagyis a címét a dalnak, valami olyasmit jelentene, hogy mozogj a nap felé. Hát ez volt Jugel. És akik segítettek neki, az Imael és Ultra Nati. Igaz, hogy vége van a nyárnak, mert már szeptember 1-e van, de nálunk még 34 fok volt ma is. Úgyhogy most egy nyári dal következik Sonika Wee-től, Summer Rain. Ez lesz a dal címe, és jön a dal. Summer Rain, vagyis nyári eső.

0: ez volt a Summer Rain, és ez volt a Sonica Wee. Következő dal már egy magyar dal lesz, egy feldolgozásban jön. Az ugye tegnap még nyár volt, ma már ősz, de még mindig a nyarat idézzük a dallal.
1: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.

0: És a Music Party következő dala pedig majd Lee Marrow-tól jön. Nem a szokásos dalok, hanem egy Pain to Go Crazy című dal jön. This is my sound design.
1: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak. Ez a Music Party. Music.

És hát ahogyan én ezt megálmodtam a műsor elején, megérkezett hava is. Igen, tudjuk, csak 5 percre.

És hát mivel tanév kezdet van, szeptember 1-e, hát a tanév kezdete leküldi Isten Szentpétert a földre, hogy nézze meg, mit csinálnak az egyetemi hallgatók. Hát jár kell Szentpéter, mikor visszamegy, kérni tőle Isten, hogy mit látott. Hát az orvosi egyetemen tanulnak, a jogon úgy szintén, de a műegyetemen csak buliznak. Év közepén megint leküldi Szentpétert Isten, és mikor visszajön, megkérdi, hogy mit látott. Hát az orvosi egyetemen szakadnak bele a tanulásba, a jogon ugyanúgy, de a műegyetemen buliznak, lógnak, szórakoznak. Év végéig többször megismétlődik a helyzet, mikor is vizsga időszak előtt megint lemegy Szentpéter, mikor visszajön, kéri tőle Isten. Nos, mit láttál? Hát az orvosi reggeltől estig megállás nélkül tanulnak, izgulnak a jogon szintén. Hát a műegyetemen ott már csak imádkoznak. Imádkoznak? Hát jó, akkor ezeket átengedjük. Azt kérem szépen a Painted the Grey és Lee Marrow. Pontosabban Paint to Go Crazy. Hogy miket olvasok én itt ma? Egyébként meg, akik most csatlakoztak, azoknak elmondanám, hogy a Music Partyt halljátok itt a Bitangyó Rádióban, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, és ez a műsor minden kedden 8-tól 10-ig szól.

Na most akkor a következő dal azoknak fog szólni, akik itt vannak velem a cseten, és név szerint pedig Szürke Kisegér Succorgó Pista 67. No csak, itt van Liza is, ezt nem is láttalak. Kata, Hava, Csámpás Rozi, Bubu és Roni. Hát nektek fog szólni a következő dal.

És én csak további jó szórakozást kívánhatok, remélem, hogy jól érzi magát mindenki. És hogy mi jön nektek ide a csetre? Hát ez egy nagyon régi dal lesz, amelyet még anno MC Hammer is feldolgozott. Természetesen más cím alatt dolgozta ő ezt fel. Pedig hát az eredeti előadó az Rick James volt. A dal pedig a Super Freak.

Az igen, ez a dal majd 7 perces volt. Azért is döntöttem úgy, hogy elmondom nektek ezt a történetet Istenről és a tanulókról. Na akkor jöjjön Lee Morrow után szabadon Rick James.

Hát ez volt a cseteseknek, akik itt vannak velem a cseten. Egy dal Rick James-től, a Super Freak. Na most a következő dal akkor jön azoknak, akik kintről hallgatnak. Természetesen a nevüket nem fogom felolvasni, mert nem is tudnám. Egyébként még egy nagy kedvencem jön. Rengeteg verzióban megvan ez is nekem. És ez a legújabb szerzemény.

újabb érkezünk a csetre pedig, Suncorgó csá! Csá-csá! Hát Suncorgót már régen láttam itt a cseten velem. Legalábbis nálam nem volt. Egyébként meg ez a Smart Boy és a Bronski Beat egy feldolgozásban. Természetesen eheti 2026-os.

remélem, hogy a külsős hallgatók örültek neki, hogy küldtem nekik. De ha nem, akkor is küldöm erőszakkal. De remélem, hogy azért erőszakolni nem kell. Tehát akkor Smartson Boy, a kisvárosi fiú és a Bronski Beat. A következő dal pedig a 90-es évekből egy nagyon ismert. És igen, Liza, látom, te is kim voltál, és most már benn vagy.

és úgy látom, hogy Kata is jól bírja még. Úgy látszik, megint csak meg akarja dönteni a rekordot. Igaz, Kata? Hát ez volt a koronaféle, The Rhythm of the Night. A folytatásban egy újabb nagy sláger.

Davis Gang és a Challenger 20 óra 37-es perc van. Az én nevem Kézi Kocska Zoltán, ez pedig a Music Party, amely minden kedden szól 8-tól 10-ig itt a Bitangyó Rádióban. A folytatásban pedig angol úriember következik, aki a 80-as években nagyon nagy sztár volt, természetesen a dalaival együtt, és ezzel a dallal is, amely most fog megszólalni.

Ugyanis az iskola kezdéssel kapcsolatban találtam megint valamit. A városi tanító bácsi helyettesít a falusi suliban. És hát az első dolga, hogy figyelmeztesse az ízesen beszélő srácokat a helyes kiejtésre. Na, gyerekek, figyeljetek! Nem Vella, hanem Villa. Nem Tenta, hanem Tinta. És nem Penna, hanem Toll.

Hát ez volt egy 2026-os nudiszkó feldolgozásban a Whenever You Need Somebody és a Rick Astley Angliából. Amivel folytatom, az egy megint egy nagyon nagy kedvencem. Megint csak egy 7-es és 2026-os. Rengeteg verzió. Ez az egyik és a legújabb lesz. Nos hát akkor ez volt a Rick Astley, és 20 óra 42-es perc van. Nem sokára véget ér az első óra. És aki nem tudná, szép nevem Kézi Köcska Zoltán, ez pedig a Music Party a Bitangyó Rádióban minden héten kedden 8-tól 10-ig.

0: Marchesi, Kocska Zoltán.
1: Hát ilyen verzióban sem hallottam még. De most itt az alkalom.

0: Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Bitangyó Rádió.
1: Egyébként a dal a Depeche Mode és a Policy of Truth.

Ez volt a Policy of Truth, és ez volt a Depeche Mode. Egy hölgy következik Hollandiából, egy német, hát mondjuk úgy, hogy Németországból egy holland énekesnő, na így a jó.

Backseat of Your Cadillac, CC Catch. Még egy dal és egy picike, igen rövid reklám után majd belecsapunk a második órába is. Jönnek a 80-as évek a következő dalban, mégpedig Cyndi Laupertől, Girl Just Want Fun. Hú, csak kinyögtem. Tehát akkor Girl Just Want to Have Fun. Na, így már könnyebben ment.

Girl Just Wants Fun. Ez volt Cyndi Lauper. És még egy dalocska bele fog férni a reklámig. Így ezt ki fogjuk használni.

0: Program ajánló következik.
1: Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával és a Bitangyó Rádióval. És a Bitangyó Rádióval. Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dalait Italo és New Italo Disco, Eurodisco, High Energy, valamint Spacing dalokból. Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Írja meg ön is az italocafe@gmail.com e-mail címre. Mit szeretne hallani Tóth Wolf Attila Italo Café című műsorában? Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Az Italo Café című műsorban, itt, a Bitangyó Rádióban. Rádióban. Italo Café kívánságlista, Tóth Wolf Attilával. Italo Café, italocafe@gmail.com. Eurodance Mania. 80-as és

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangló Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangló Rádióban. Minden héten itten.
2: Program ajánló hangzott el.
3: Nos hát, hölgyeim és uraim, belecsapunk a második órába, 21 óra 03-as perc van. A cseten itt van velem Szürke Kisegér, Suncorgó Pista 67, Liza Kata, Csámpás Rozi, Bubu 81 és Roni kollégám. További jó szórakozást kívánok a következő órához, és az első pedig, hát mi is legyen, gondolkodtam, hogy mit is játszam. Hát erre a dalra esett a választásom.

Hát hölgyeim és uraim, az eladója ennek a dalnak a Ricky Poweri. De még akár Korda Györgyöt is mondhatnánk. És Balázs Klárit.

Azt mondja a férje a feleségének, meghívtam egy barátomat vacsorára. Megőrültél, nincs semmi kaja itthon, tiszta kosz, minden a hajam szörnyű. Miért hívtad meg, te szerencsétlen? Mondja az asszony. Hát segíteni akartam neki, szerencsétlen nem tudja eldönteni, hogy megnősüljön-e.

0: Cambio Radio.
1: Egy igazi Italo Disco jön.

Kata pedig jól bírja. Pedig hát nagyon maga alatt van. Kedves Liza, Bubu nem biztos, hogy aludni ment, lehet, hogy már nem bírta tovább.

Ez a Music Party, az én nevem Kézikocska Zoltán, Hey Hey Guy és Ken László, és a Bitangyó Rádióban ez a műsor minden kedden 8-tól 10-ig este. És amivel folytatjuk, az egy érdekes Brooklyn Bounce dal lesz. Hát a 2000-es években nagyon szerettük a Brooklyn Bounce-ot, igaz?

Hát üdvözöllek, kedves Attila! Már ideje volt ide jönni. Mert tudom, hogy suntyorogtál a háttérben.

Megint csak eszembe jutott a tanévnyitó. Szeptember 1-e van. Hát mi az Alföld, kérdezi a tanárnő. Hát sajnos nem tudom, feleli a gyerek. Sanyika, segít Csabikának! Az Alföld egy nagy kiterjedésű síkság. Hallod, Csaba? Ez egy pontos meghatározás. Tehát mi az Alföld? Az Alföld egy pontos meghatározás. Kedves Attila, vidíts fel Katát, mert nagyon maga alatt van. Hát ez volt a Bees, Beats and Melody és a Broken Bones. Ez pedig már Benassi Brosse.

maradj velem mai éjjel. Mondhatnánk így is. Stay with me tonight. Ez Patty Ryan. Egy óra 27-es perc van, a Music Partyt halljátok, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, a következő dal pedig, hát, nagy váltás lesz. Patty Ryan után szabadon jön a Scooter.

És hát beleléptünk az utolsó fél órába. The Logical Song. Visszatérünk Itáliába. A napfényes Itáliából pedig Albert One jön. És a titkok. Vagyis Secrets.

Mit mond a férj, aki megtudja, hogy az anyósa oda költözik hozzájuk? Mindenhol jó, de a legjobb máshol.

Ez volt a Secrets, és ez volt Alberto One, vagyis Alberto Carpani. És ki nem énekelt ma még nekünk? Ahogy Wolfi mondaná, egy afrikai fogorvos, aki Svédországban lakik és Albánnak hívják. Ez nagyon jó megfogalmazás, és ezt meg is tanultam. És sokat is fogom még mondani. Hát akkor jöjjön, Dr. Albán!

Nem akartam Dr. Albánt félbeszakítani, de hát szia Kata. Eddig bírtad és nem tovább. Nagy kínok között. It's my life, és Dr. Albán.

Hát úgy látom, hogy Csámpás Rozi felébredt. Kialudta magát a műsorom alatt. Hát remélem, hogy jót aludtál, és kellemeset ezekre a zenékre. Jó van, csak vicc.

Ja, hogy fent is voltál és aludtál is? Hát ez volt az It's My Life is. 24 óra 41-es perc van, tehát még körülbelül és kb. Mondjuk úgy, hogy 4 dal következik még a végéig. Igen. És következik Svájce.

Love is all around, és DJ Bobo. És hát remélem, aki itt van, és aki hallgat, jól érzi magát. Bele csapunk egy picit a lecsóba a végére. Nem, mintha nem ezt tettük volna eddig is. Én ezt tettem.

Na most egy kérdésem lenne hozzátok, a Crazy Town nevű zenekarra emlékeztek? Volt nekik egy daluk, a Butterfly. Hagyok időt gondolkodni. Tehát akkor következik a Crazy Town és a Butterfly. És ezután a dal után majd még három dal jön.

0: Miért szaladt el a műtét elől? Kérdezik a beteget. Tudja, azt mondta az asszisztensnő, hogy nyugodjon meg, nem lesz semmi baj, ez csak egy közönséges vadbélműtét.
1: Na és? Miért ijedt meg ettől?
0: Mert nem nekem mondta, hanem a sebészorvosnak.

Hát Ronnie is elbúcsúzik, és nem bírta tovább. Pedig azt az egy dalt még kibírhattad volna. Hát ez volt a Get Up, és ez volt a Digital Emotion.

ez is 80-as évek volt, a következő is egy 80-as évek lesz, és azt hiszem, hogy ez lesz az utolsó előtti, azután még majd befejezésképpen természetesen majd még lejátszom egyet. Hát a Get Up után jön egy Neverending Story.

helyes Roni kolléga még ezt az egy dalt. Én is végig ott voltam, igaz? Na jó, nekem muszáj volt. Végig ott voltam, igaz?

Nos hát, hölgyeim és uraim, sajnos a kijelző már megint csak 21 óra 59-es perc, valami azt jelenti, hogy a Music Party mára is bezárja a kapuit. És ahogy szoktam volt mondani, számomra nem marad más hátra, mint hogy mára elbúcsúzzak, és remélem, hogy minden kedves hallgató jól érezte ma este magát ebben a két órában, és remélem azt is, hogy a kedves hallgatók megtalálták azt, amit, hát a magának való slágert, muzsikát, vagy azt a dalt, amit kedvel, vagy amit már esetleg régen hallott. Hát megköszönöm, hogy megtiszteltetek azzal, hogy egészen a végéig kitartottatok a cseten, és ez név szerint Szürke Kisegér, Liza, Csámpás, Rozi és Roni. Hát maradtunk egy páran a végére. Természetesen köszönöm azoknak is, többek között Tóth Wolf Attilának, akik csak úgy kintről hallgattak, hogy ha ugye ő be is lesett a csetre. És hát tegyétek ezt máskor is. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a jövő héten ugyanebben az időben este 8-kor innen folytatjuk. Addig is vigyázzatok magatokra. Kézi voltam. Sziasztok!

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a B

adesso sei Spo Jesse Akum Alors

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL,
0: vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafokú részműrészszel megsebzett bronztérdű repecs sarkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Italia Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

in the 70s. Though love is free,

The Rednecks. Shocker.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.